DJ.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Don't have to leave this town.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Idén sem marad el az augusztus 20-ai ünnepség, e-buszok érkezhetnek a fővárosba, górcső alatt a dinnyék. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónsó és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom. Ma kezdetben többfelé kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati-nyugati szél sokfelé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő, a leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem. Best FM.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz,

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 18-a reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pitchbook.
1: Jövő csütörtökön kiderülnek az idei felvételi ponthatárok. Ritka denevér kolóniákat találtak Pécsett. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Kevesebb mint egy hét van hátra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárok kiirdetéséig. Július 23-án kiderül, kit hová vettek fel a jelentkezők közül. A Pécsi Tudományegyetem idén is megszervezte ponthúzó partiját, melyet jövő csütörtökön tartanak a Széchenyi téren. A felvételizők idén is közösen várhatják a ponthatárok kihirdetését, miközben már délután 6 órától számos program várja a résztvevőket. Bemutatkoznak a PTE karai, partnerei, egyetemi szervezetei, lesznek játékok, a ponthatárok kihirdetése után pedig a Moriones koncertezik majd. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Június 27-én, nem sokkal éjfél után, Pécsett a Rákóczi út Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében egy Chevrolet típusú személyautó neki ütközött egy Hyundai-nak, ami a zebra előtt állt, elsőbséget adva az éppen áthaladó gyalogosoknak. Az ütközés miatt a Hyundai a járdára sodródott, ott kidöntött egy jelzőtáblát, majd neki csapódott egy parkoló autónak, végül az úttestre visszatérve ismét a Chevrolet-nak ütközött. A balesetet követően a Chevrolet sofőrje elhagyta a helyszínt a Zsolnai út irányába. Aki látta a balesetet vagy arról információval rendelkezik, jelezze azt a pécsi rendőrkapitányságom. Kiválasztották az első Solti Nemzetközi Karmester verseny résztvevőit. A MÜPA szervezésében október 1-én induló megmérettetésben 24 fiatal dirigens, köztük 4 magyar tehetség lép majd pódiumra. Az elődöntőkre október első napjaiban Pécsett kerül sor a Kodály központban. A középdöntőt és a döntőt pedig Budapesten rendezik majd. A versenyre 61 országból csaknem 400 jelentkezés érkezett. Két új, országos szinten is jelentős denevér kolóniát fedeztek fel, civil kutatók segítségével a közelmúltban Pécsett. A Duna-Dráva Nemzeti Park közlése szerint egy ritka és fokozottan védett faj példányai élnek a PTE Szülészeti és Borászati Kutatóintézetének egyik épületében. A csonkafülű denevérek jelenléte eddig is ismert volt a tudósok előtt, ám nem sikerült megtalálni a kolóniát egészen mostanáig. A másik felfedezés szerint egy több mint 900 példányos, közönséges denevérekből álló csapat tanyázik egy pécsi ipari épületben. A Nemzeti Park hamarosan elkezdi az egyeztetéseket a kolóniák szálláshelyének hosszú távú védelméről. A Pécsi Kulturális Központ újra megrendezi a Pécsi Festészeti és Grafikai Szalont. Az alkotók legfeljebb 2 darab kiállításon még nem szerepelt munkával pályázhatnak, melyekről fotót és a szükséges adatokat kell eljuttatni a szervezőkhöz. Ők ez alapján döntenek majd, hogy mely alkotásokat kérik be. A kiválasztott művek november 6-a és jövő év január 6-a között lesznek láthatóak egy tárlaton, Pécsett az Apáczai Művelődési Ház galériájában. A jelentkezési határidő szeptember 15-e. Művészetterápiás szemléletű programokat tartanak a pécsi Zsolnai negyedben július 18-án szombaton és augusztus 15-én. A szervezők azt írják, az alkalmakat azoknak szánják, akik szeretnének egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból, és élményekre, inspirációra vágynak. A nap során irodalmi séta, kiállítás látogatás, múzeumpedagógiai foglalkozások és művészeti foglalkozások is várják a résztvevőket. Az eseményekről a Zsolnai negyed hivatalos oldalán érhető el tájékoztató. Előreütemezett karbantartást végeznek a hétvégén a közigazgatási informatikai háttérrendszerben. Emiatt egyes e-közigazgatási szolgáltatások nem lesznek elérhetőek szombaton és vasárnap. Ez érinti azokat az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat is, melyek DAP vagy KAÜ azonosítást használnak. A központi kormányablakban a hétvégén kizárólag az azonnali, illetve a sürgősségi eljárásban igényelt okmányokat lehet átvenni, a többi ügyintézés szünetel. csalók károsítottak meg egy berkesdi férfit. Az ismeretlenek a férfinak felajánlották, hogy kedvező áron bádogos munkát végeznek nála. Ám a munka befejeztével a kialkudott 20 ezer forint helyett csak nem 500 000 követeltek. A sértett férfi odaadta a pénzt, majd feljelentést tett a rendőrségen. A rendőrök azonosították a 28 és 48 éves gyanúsítottakat, akiket elfogtak és kihallgattak. A két férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését. A rendőrök pénzt is lefoglaltak tőlük, így a berkesdi idős férfi végül visszakapta a teljes kicsalt összeget. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság indított eljárást. A NAV ismét közzétette a jövő heti várható ellenőrzések helyszíneit. Az adó Trafipax jelzése szerint szerdán a Pogányi, csütörtökön a Mázai boltokat, vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok, és továbbra is folyamatosan ellenőrzik a megyében a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítókat. A vizsgálatok során figyelik a számla és nyugtaadást, a kasszák üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is. Nyári igazgatási szünetre készül a Harkányi önkormányzat. A hivatal tájékoztatása szerint július 20-a és augusztus 23-a között szünetel a személyes ügyfélfogadás a hivatal helységeiben. Az ügyeket elektronikusan ez idő alatt is lehet majd intézni. A hivatali kapun az önkormányzathoz és a polgármesteri hivatalhoz is eljuttathatóak a beadványok. Emellett hétfőnként lehetőség lesz az anyakönyvi ügyek személyes intézésére is. Rendkívüli testületi ülést tartottak csütörtökön Komlón, ahol az egyik napirendi pont a Komló Sport Kft. Működésének biztosítása volt. Az elmúlt napok egyeztetésének eredményeként olyan költségvetés készült, mely lehetővé teszi, hogy a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat elinduljon az MB1B következő idényében. A működés biztosításához önkormányzati támogatásra van szükség, illetve várják az állami és szponzori támogatások beérkezését is. Utolsó felkészülési meccsét játssza a hétvégén a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat szombaton a horvát Vukovár együttesét fogadja. A mérkőzést délután 17:30-kor játsszák a Pécsi Stadion utcában. A meccsre a szurkolókat is várják. Jövő héten pedig kezdődik a 2026-27-es bajnoki szezon. A PMFC a nyitó meccset hazai pályán a Dunaharaszti ellen játsza. Nem tartják meg ezen a hétvégén a Balatonátúszást. A szervezők azt közölték, az érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és erős hullámzás várható a tónál a hétvégén. Így az úszók biztonsága érdekében az eseményt elhalasztják. A Balatonátúszás új tervezett időpontja július 25-e szombat, de a szervezők azt közölték arról, hogy jövő héten megtartják-e az eseményt, július 23-án csütörtökön döntenek majd. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 18-a van szombat, és a legjobb zenéket hozom természetesen, hogy jól induljon a reggel, az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Robbie Williams, meg Avril Lavigne, ugyanis az ő girlfriendjével kezdem meg a mai napot. Rádiózzunk együtt, szép reggelt!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM, a legjobb zenék, a Spice Girls rázott minket fel. Szép reggelt kívánok, ez volt a Spice Up Your Life, és folytatom természetesen az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel, és hamarosan majd a nap érdekességeivel is jövök, de addig most Mark Ronson és Bruno Mars közösen szól. Ez az Uptown Funk.

0: Best FM a legjobb zenék. Robbie Williams-el ébredhettünk, ez volt a She's the One, szép reggelt mindenkinek. Július 18-a van szombat, a névnaposok a Frigyesek, a születésnaposok között Vin Dieselt és Sebestyén Balást köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Nemzetközi Kaviárnap, és ezen a napon 1964-ben jelent meg a Beatlesnek a Hard Day's Night című albuma, illetve 70-ben, szintén Britanniában, Londonban, a Hyde Parkban a Pink Floyd és a Deep Purple egy ingyenes koncertet ad, úgyhogy a rock szempontjából ez egy jellegzetes nap. Egy biztos, hogy mi a folytatásban nem rockkal megyünk tovább. Jön egy rövid szünet, aztán jönnek az R&B császárok szintén Britanniából. Egy fiú csapatról van szó. Ez lesz majd a Blue és a One Love a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egy pécsi baleset szemtanúit keresi a rendőrség. 32 fok is lehet ma napközben. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Június 27-én, nem sokkal éjfél után, Pécsett a Rákóczi út Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében egy Chevrolet típusú személyautó neki ütközött egy Hyundai-nak, ami a zebra előtt állt, elsőbséget adva az éppen áthaladó gyalogosoknak. Az ütközés miatt a Hyundai-ja járdára sodródott, ott kidöntött egy jelzőtáblát, majd neki csapódott egy parkoló autónak, végül az úttestre visszatérve ismét a Chevrolet-nak ütközött. A balesetet követően a Chevrolet sofőrje elhagyta a helyszínt a Zsolnai út irányába. Aki látta a balesetet vagy arról információval rendelkezik, jelezze azt a pécsi rendőrkapitányságom. Nyári igazgatási szünetre készül a Harkányi önkormányzat. A hivatal tájékoztatása szerint július 20-a és augusztus 23-a között szünetel a személyes ügyfélfogadás a hivatal helységeiben. Az ügyeket elektronikusan ez idő alatt is lehet majd intézni. A hivatali kapun az önkormányzathoz és a polgármesteri hivatalhoz is eljuttathatóak a beadványok. Emellett hétfőnként lehetőség lesz az anyakönyvi ügyek személyes intézésére is. Utolsó felkészülési meccsét játssza a hétvégén a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat szombaton a horvát Vukovár együttesét fogadja. A mérkőzést délután 17:30-kor játsszák a Pécsi Stadion utcában. A meccsre a szurkolókat is várják. Jövő héten pedig kezdődik a 2026-27-es bajnoki szezon. A PMFC a nyitó meccset hazai pályán a Dunaharaszti ellen játssza.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkákat végeznek a megye és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzárra kell számítani. Dolgoznak az Atinai úton is. A gázhálózati munkák miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. Pécsette a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítési munkák zajlanak. A helyszínen szintén sávlezárás érvényes. Az előrejelzések szerint ma az ország nagyobb részén viszonylag sok napsütésre van kilátás. Másutt megnövekszik a gomoly felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé lesz élénk az északnyugati-nyugati irányú szél. A hőmérséklet maximuma 32 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zené. Gloria Estefan ébresztett minket, ez volt a Turn a Beat Around. Szép reggelt mindenkinek. Ígértem, hogy jövök majd a mai nap témáival, hát már mondom is. 7 óra után érkezik egy okos nyakör, ami a mesterséges intelligenciával védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd a részletek. 8 óra után pedig egy kis érdekesség a farmer nadrágon lévő apró kis zsebről jön a valódi története. 9 óra után pedig irány a foci VB, ahol most a Halftime Show fog a sportrovatba bekerülni, mert nem akarok esélyeket latolgatni a döntővel kapcsolatban, hanem inkább azt is elárulom, hogy ki csatlakozott Madonna és Shakira mellé. Még a legjobb zenékkel pedig természetesen egész reggel jövök. Itt lesz még velem a TNT ebben az órában az Ébren álmodunkkal, na meg most a Mojo felvétele, ugyanis ezzel folytatjuk az ébredést és a napi nyitást itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig jövök az első témájával a reggelnek, ami nem más lesz, mint az, hogy egy okosnyakörv és a mesterséges intelligencia közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Destiny's Child és a Say My Name már biztos, hogy pörög majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő héten is számíthatunk adóhatósági ellenőrzésekre Baranyában. Napsütéses, máshol záporos időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV ismét közzétette a jövő heti várható ellenőrzések helyszíneit. Az adó Trafipax jelzése szerint szerdán a Pogányi, csütörtökön a Mázai boltokat, vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok, és továbbra is folyamatosan ellenőrzik a megyében a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítókat. A vizsgálatok során figyelik a számla és nyugtaadást, a kasszák üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is. Két új, országos szinten is jelentős denevér kolóniát fedeztek fel, civil kutatók segítségével a közelmúltban Pécsett. A Duna-Dráva Nemzeti Park közlése szerint egy ritka és fokozottan védett faj példányai élnek a PTS Szülészeti és Borászati Kutatóintézetének egyik épületében. A csonkafülű denevérek jelenléte eddig is ismert volt a tudósok előtt, ám nem sikerült megtalálni a kolóniát egészen mostanáig. A másik felfedezés szerint egy több mint 900 példányos, közönséges denevérekből álló csapat tanyázik egy pécsi ipari épületben. A Nemzeti Park hamarosan elkezdi az egyeztetéseket a kolóniák szálláshelyének hosszú távú védelméről. Az elmúlt héten országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A tájékoztató szerint a fővárosban és Debrecenben is a kimutatási határ felett volt az örökítő anyag mennyisége, a koncentráció viszont mindenütt az alacsony tartományban maradt. A központ közlése szerint az eredmények alapján nem zárható ki, hogy a koronavírus fertőzések száma lokálisan enyhén emelkedik majd a következő időszakban. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkákat végeznek a megye és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzárra kell számítani. Dolgoznak az Atinai úton is. A gázhálózati munkák miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítési munkák zajlanak. A helyszínen szintén sávlezárás érvényes. Változékony időre készülhetünk. Az előrejelzések szerint ma az ország nagyobb részén viszonylag sok napsütésre van kilátás. Másutt megnövekszik a gomoly felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé lesz élénk az északnyugati-nyugati irányú szél. A hőmérséklet maximuma 32 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jön egy okos nyakörv, ami a mesterséges intelligencia segítségével közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Ezt fogjuk körbejárni ebbe az órába, és természetesen szólnak a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Szép reggelt mindenkinek! A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Július 18-a van szombat. Indulunk Nelly Furtádóval.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előre jelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hooligans és a Vér nem válik vízzé. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A legjobb zenékkel természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást hamarosan. Itt lesz például velem Roger Sanchez és az Other Chance. A közvetlen folytatás meg a hírek után majd az OMC-é lesz. Ez lesz a How Bizarre!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 6 órától számos program várja a résztvevőket. Bemutatkoznak a PTE karai, partnerei, egyetemi szervezetei, lesznek játékok, a ponthatárok kihirdetése után pedig a Moriones koncertezik majd. A Pécsi Kulturális Központ újra megrendezi a Pécsi Festészeti és Grafikai Szalont. Az alkotók legfeljebb 2 darab, kiállításon még nem szerepelt munkával pályázhatnak, melyekről fotót és a szükséges adatokat kell eljuttatni a szervezőkhöz. Ők ez alapján döntenek majd, hogy mely alkotásokat kérik be. A kiválasztott művek november 6-a és jövő év január 6-a között lesznek láthatóak egy tárlaton, Pécsett az Apáczai Művelődési Ház galériájában. A jelentkezési határidő szeptember 15-e. Rendkívüli testületi ülést tartottak csütörtökön Komlón, ahol az egyik napirendi pont a Komló Sport Kft. Működésének biztosítása volt. Az elmúlt napok egyeztetésének eredményeként olyan költségvetés készült, mely lehetővé teszi, hogy a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat elinduljon az NB1B következő idényében. A működés biztosításához önkormányzati támogatásra van szükség, illetve várják az állami és szponzori támogatások beérkezését is. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkákat végeznek a megye és a Péter utcában, mind a két helyszínen teljes útzárra kell számítani. Dolgoznak az Atinai úton is, a gázhálózati munkák miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítési munkák zajlanak, a helyszínen szintén sávlezárás érvényes. Változékony időre készülhetünk. Az előrejelzések szerint ma az ország nagyobb részén viszonylag sok napsütésre van kilátás. Másutt megnövekszik a gomoly felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé lesz élénk az északnyugati-nyugati irányú szél. A hőmérséklet maximuma 32 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Roger Sanchez és az Other Chance. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 18-a van szombat, a születésnaposok között Vin Dieselt és Sebastian Balást köszönthetem, a névnaposok pedig a Frigyesek. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Nemzetközi Kaviárnap, és a rock történetében nagyon jeles dolgok történtek a mai napon, a múltban. 64-ben a Beatlesnek jelent meg a Hard Day's Night című albuma, 1970-ben pedig a Hyde Parkban, Londonban, tehát maradunk Britanniában, a Pink Floyd és a Deep Purple egy ingyenes koncertet adott. És ha már a britek, akkor jön ennek a nemzetnek a jeles képviselője zenekarként a 90-es évekből. Méghozzá Simply Reddel megyünk tovább, és hamarosan elárulom, hogy a következő órában majd miről fogunk beszélni, de most meghallgatjuk a Stars-t.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a farmer nadrágok apró kis zsebének történetét fogom elhozni, és természetesen a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Akon, a Lollival érkezik majd.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő héten is számíthatunk adóhatósági ellenőrzésekre Baranyában. Napsütéses, máshol záporos időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV ismét közzétette a jövő heti várható ellenőrzések helyszíneit. Az adó Trafipax jelzése szerint szerdán a Pogányi, csütörtökön a mázai boltokat, vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok, és továbbra is folyamatosan ellenőrzik a megyében a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítókat. A vizsgálatok során figyelik a számla és nyugtaadást, a kasszák üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is. Csalók károsítottak meg egy berkesdi férfit. Az ismeretlenek a férfinak felajánlották, hogy kedvező áron bádogos munkát végeznek nála. Ám a munka befejeztével a kialkudott 20 000 forint helyett csak nem 500 000 követeltek. A sértett férfi odaadta a pénzt, majd feljelentést tett a rendőrségen. A rendőrök azonosították a 28 és 48 éves gyanúsítottakat, akiket elfogtak és kihallgattak. A két férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését. A rendőrök pénzt is lefoglaltak tőlük, így a berkesdi idős férfi végül visszakapta a teljes kicsalt összeget. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság indított eljárást. Ismét keresik az év madarát. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a honlapján azt írja, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskúbik versenyez a címért. A lakosság közülük választhatja ki a 2027-es év madarát. A voksokat az Egyesület hivatalos honlapján keresztül lehet leadni július 31-éig. Az oldalon a madarakat is bemutatják közelebbről. Az év madara program célja az, hogy a széles közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkákat végeznek a megye és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzárra kell számítani. Dolgoznak az Atinai úton is. A gázhálózati munkák miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítési munkák zajlanak. A helyszínen szintén sávlezárás érvényes. Változékony időre készülhetünk. Az előrejelzések szerint ma az ország nagyobb részén viszonylag sok napsütésre van kilátás. Másutt megnövekszik a gomoly felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé lesz élénk az északnyugati-nyugati irányú szél. A hőmérséklet maximuma 32 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 18-a van szombat, és ebben az órában a farmer nadrágok apró kis zsebének történetét fogjuk kicsit körbejárni, meg persze hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. A Jamiroquai a kezdés, méghozzá a Little L-lel. Jó ébredést, délig együtt rádiózunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit a farmer nadrágokkal foglalkozunk, és jön egy dilemma, hogy mire is való az az első zseb feletti apró kis rekesz, kicsi zseb. Bár a modern korban rágógumi apró pénz vagy öngyújtó tárolására használják leginkább, egy 150 éves múltra vezethető vissza az eredeti funkciója, és nagyon más volt. A korai darabokban a mai formatervezéstől eltérően csupán 4 zsebben rendelkeztek a nadrágok, egy a nadrág hátulján és 3 az elején, beleértve azt a nagyon pici zsebet, aminek a funkciója már akkor is ki volt használva, és az eredeti dizájn részét is képezte. Nem másra használták, mint a biztonságos tárolásra, a zsebóráknak. A 19. század végén az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek voltak a zsebórák. A munkások, a bányászok és a konvojok is használták ezt a kiegészítőt, a zsebórát, úgyhogy emiatt lett odavarva ez a pici kis zseb, bele tudják csúsztatni, és ne legyen összetörve, karcolva, vagy ne hagyják el ebből a zsebből, mert ez szorosan oda tartotta. Úgyhogy ez a pici kis dolog, így a farmerről és a pici zsebről, mindenki szerintem gondolkozott róla, hogy az mire is való, hát tessék, itt van a válasz. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást, visszarepülünk a 90-es évek világába egy hip-hop partira majd CG Louise-zal, ugyanis az R to the A is itt lesz velem hamarosan, viszont most a 90-es évek felejthetetlen slágerei helyett a 2000-esek jönnek. Akonnal megyünk tovább, és Soul a Lonely most itt a Besten.

0: Best of a legjobb zenék, ez volt a Balatoni nyár a Walmarttól, és Szikora Robi ott volt az oldalukon. Hamarosan jövök majd, hogy a következő órában mit fogunk a sportrovatba hallani, és nem sportolással lesz kapcsolatos, hanem egy kis színes kis hír a foci VB döntőjéről, és természetesen a legjobb zenéket is hozom a következő fél órában is. A hírek után majd George Michael-lel megyünk tovább. Ez lesz majd a Too Funky!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egy pécsi baleset szemtanúit keresi a rendőrség. 32 fok is lehet ma napközben. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Június 27-én, nem sokkal éjfél után, Pécsett a Rákóczi út

0: kislányságom. Nyári igazgatási szünetre készül a Harkányi önkormányzat. A hivatal tájékoztatása szerint július 20-a és augusztus 23-a között szünetel a személyes ügyfélfogadás a hivatal helységeiben. Az ügyeket elektronikusan ez idő alatt is lehet majd intézni. A hivatali kapun az önkormányzathoz és a polgármesteri hivatalhoz is eljuttathatóak a beadványok. Emellett hétfőnként lehetőség lesz az anyakönyvi ügyek személyes intézésére is. Utolsó felkészülési meccsét játssza a hétvégén a PMFC. Az MB3-as labdarúgó csapat szombaton a horvát Vukovár együttesét fogadja. A mérkőzést délután 17:30-kor játsszák a Pécsi Stadion utcában. A meccsre a szurkolókat is várják. Jövő héten pedig kezdődik a 2026-27-es bajnoki szezon. A PMFC a nyitó meccset hazai pályán a Dunaharaszti ellen játssza.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkákat végeznek a Megye és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzárra kell számítani. Dolgoznak az Atinai úton is. A gázhálózati munkák miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnay utca egy szakaszán közműépítési munkák zajlanak. A helyszínen szintén sávlezárás érvényes. Az előrejelzések szerint ma az ország nagyobb részén viszonylag sok napsütésre van kilátás. Másutt megnövekszik a gomoly felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé lesz élénk az északnyugati-nyugati irányú szél. A hőmérséklet maximuma 32 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Rihannával ébredhettünk, ez volt a Pond Replay, július 18-a van szombat, a névnaposok, a frigyesek, a születésnaposok között pedig Sebestyén Balást és Vin Dieselt köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, Isten értesse az ünnepelteket. Egyébként a kaviár nemzetközi napja van a mai napon, és 1970

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő héten is számíthatunk adóhatósági ellenőrzésekre Baranyában. Napsütéses, máshol záporos időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A NAV ismét közzétette a jövő heti várható ellenőrzések helyszíneit. Az adó Trafipax jelzése szerint szerdán a Pogányi, csütörtökön a Mázai boltokat, vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok, és továbbra is folyamatosan ellenőrzik a megyében a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítókat. A vizsgálatok során figyelik a számla és nyugtaadást, a kasszák üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is. Két új, országos szinten is jelentős denevér kolóniát fedeztek fel, civil kutatók segítségével a közelmúltban Pécsett. A Duna-Dráva Nemzeti Park közlése szerint egy ritka és fokozottan védett faj példányai élnek a PTE Szülészeti és Borászati Kutatóintézetének egyik épületében. A csonkafülű denevérek jelenléte eddig is ismert volt a tudósok előtt, ám nem sikerült megtalálni a kolóniát egészen mostanáig. A másik felfedezés szerint egy több mint 900 példányos, közönséges denevérekből álló csapat tanyázik egy pécsi ipari épületben. A Nemzeti Park hamarosan elkezdi az egyeztetéseket a kolóniák szálláshelyének hosszú távú védelméről. Az elmúlt héten országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A tájékoztató szerint a fővárosban és Debrecenben is a kimutatási határ felett volt az örökítőanyag mennyisége, a koncentráció viszont mindenütt az alacsony tartományban maradt. A központ közlése szerint az eredmények alapján nem zárható ki, hogy a koronavírus fertőzések száma lokálisan enyhén emelkedik majd a következő időszakban. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkákat végeznek a megye és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzárra kell számítani. Dolgoznak az Atinai úton is. A gázhálózati munkák miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítési munkák zajlanak. A helyszínen szintén sávlezárás érvényes. Változékony időre készülhetünk. Az előrejelzések szerint ma az ország nagyobb részén viszonylag sok napsütésre van kilátás. Másutt megnövekszik a gomoly felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé lesz élénk az északnyugati-nyugati irányú szél. A hőmérséklet maximum

0: Ma 32 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Rendhagyó a sportrovat, mert hogy minden a foci VB döntője körül folog, és ez teljesen normális, és mi is, de nem a sport szempontjából, és nem az esélylatolgatás szempontjából fogjuk megnézni, hanem a Halftime Show szempontjából. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 18-a van szombat, a legjobb zenéket pedig hozom. Nellyvel indulunk, ez a Ride With Me!
1: Best FM!

Nézzétek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű.

nem kopik. Best FM a legjobb zenék, szinte bombaként robbant az a hír, hogy a foci VB döntőjében először az életben halftime show lesz, mert hogy egyébként Amerika, Kanada és Mexikó rendezi ezt közösen, és hát Amerikában lesz a döntő, úgyhogy emiatt a FIFA bejelentette, hogy tart egy halftime show-t, amiben nem akármilyen sztárok vannak, ez is egy bomba meg a hír volt, hogy jön Madonna és Shakira, és utána azt is lehetett olvasni, hogy érkezik Robbie Williams is. És hát most az újabb fellépő, aki a héten jelentkezett, vagy jelentették be, ő nem más, mint Justin Bieber. Hatalmas megtisztelésnek nevezte a felkérést, kiemelve, hogy a futball és a világbajnokság semmihez sem fogható módon képes egyesíteni az embereket és a szeretetet a világon. Ebben igaza van, és nagyon remélem, hogy a sportban mindenki megtalálja az összetartást és a szeretetet, na meg a zenében is, úgyhogy ezzel itt most be is fejezném ezt a gondolatot, és hát mindenki játszon el azzal, hogy Spanyolországnak vagy Argentinának drukkol, kinek látná a kezében legszívesebben azt a trófeát. Én most a legjobb zenéket hozom inkább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Vanessa, Amorózi, az Absolutely Everybody-val hamarosan, de a folytatás most Ultra Néti, ez a Free itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es években bulisztunk egy hatalmasat, méghozzá Hanson tesókkal, ez volt az Mbapp, szép napot, szép reggelt, nem is tudom, hogy már mit mondjak, így közel 10 órához. Egy biztos, hogy július 18-a van szombat, a névnaposok a Frigyesek, a születésnaposok között pedig Sebestyén Balást és Vin Dieselt köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A nemzetközi kaviár nap a mai napon van, és a legjobb zenéket pedig az óra végéig még hozom. Itt lesz például velem Tupac és a California Love, a folytatás viszont Lil Kim és Christina Aguilera közöse, ez a Can't Hold Us Down.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, de én és a legjobb zenék maradunk. Indul a Best hétvége, és olyan előadók fogják feldobni majd a hangulatot, mint például Gwen Stefani és Akon. Ők a The Sweet Escape-pel érkeznek majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Open, come on.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Kevesebb mint egy hét múlva kiderülnek az idei felvételi ponthatárok. Ma is 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Kevesebb mint egy hét van hátra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárok kiirdetéséig. Július 23-án kiderül, kit hová vettek fel a jelentkezők közül. A Pécsi Tudományegyetem idén is megszervezte ponthúzó partiát, melyet jövő csütörtökön tartanak a Széchenyi téren. A felvételizők idén is közösen várhatják a ponthatárok kihirdetését, miközben már délután 6 órától számos program várja a résztvevőket. Bemutatkoznak a PTE karai, partnerei, egyetemi szervezetei, lesznek játékok, a ponthatárok kihirdetése után pedig a Moriones koncertezik majd. A Pécsi Kulturális Központ újra megrendezi a Pécsi Festészeti és Grafikai Szalont. Az alkotók legfeljebb két darab kiállításon még nem szerepelt munkával pályázhatnak, melyekről fotót és a szükséges adatokat kell eljuttatni a szervezőkhöz. Ők ez alapján döntenek majd, hogy mely alkotásokat kérik be. A kiválasztott művek november 6-a és jövő év január 6-a között lesznek láthatóak egy tárlaton, Pécsett az Apáczai Művelődési Ház galériájában. A jelentkezési határidő szeptember 15-e. Rendkívüli testületi ülést tartottak csütörtökön Komlón, ahol az egyik napirendi pont a Komló Sport Kft. Működésének biztosítása volt. Az elmúlt napok egyeztetésének eredményeként olyan költségvetés készült, mely lehetővé teszi, hogy a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat elinduljon az NB1B következő idényében. A működés biztosításához önkormányzati támogatásra van szükség, illetve várják az állami és szponzori támogatások beérkezését is. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Gázhálózati munkákat végeznek a megye és a Péter utcában, mind a két helyszínen teljes útzárra kell számítani. Dolgoznak az Atinai úton is, a gázhálózati munkák miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítési munkák zajlanak. A helyszínen szintén sávlezárás érvényes. Változékony időre készülhetünk. Az előrejelzések szerint ma az ország nagyobb részén viszonylag sok napsütésre van kilátás. Másutt megnövekszik a gomoly felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé lesz élénk az északnyugati-nyugati irányú szél. A hőmérséklet maximuma 32 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szombat van, méghozzá július 18-a.

0: És a legjobb zenéket hozom, indul a Best hétvége. Olyan előadók társaságába tölthetjük ezt az órát, mint például az M-Woog, itt lesz velem Gwen Stefani, az óra elsője pedig a Black IPC. A Where is the Love-val indulunk.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Megszakad, méghozzá Horváth Tamástól. Szép napot mindenkinek, nem tudom kinél hogy telik a hétvége, de nagyon remélem, hogy mindenki pihenéssel tölti. Aki esetleg dolgozik, annak kitartást kívánok, aki pedig az utakon megy éppen, annak pedig sok figyelmet. A legjobb zenék mindenkinek, próbálják feldobni a hétvégéjét. Itt lesz velem majd hamarosan a Black Machine a How G-vel, most viszont egy rock balladát hallhatunk a következő 5,5 percben az Aerosmith-től. Ez az Amazing, rádiózunk együtt délig, ez a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a My Lovin' az M-Walk-tól. Szép napot mindenkinek, július 18-a van szombat, a névnaposok a Frigyesek, a születésnaposok között pedig Vin Dieselt és Sebestyén Balást köszönthetem. A rock történelemben hatalmas nap volt a mai a múltban, 1964-ben ugyanis a Beatlesnek jelent meg az albuma a Hard Day's Night, és 1970-ben pedig a Pink Floyd és a Deep Purple egy közös koncertet adott a Hyde Parkban, Londonban. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, csak tartunk egy rövid szünetet, és már is itt lesz velem majd Britney, a Give Me More-ral érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 11 óra után folytatom a legjobb zenékkel, dübörög majd a Best hétvége a Backstreet Boys-szal, ugyanis a Get Down-t hozza majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Börtön a gyorsulási versenyért záporoznak a vélemények. Aratás idén nincs oka derülátásra. Végre a helyére kerül Szoboszlai Dominik. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozó kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. A közösségi médiában, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni. Megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük. Eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni.
1: A folytatásban máshol lehet eső, az Alföld egyes részein azonban tovább fokozódik a szárazság. Erről ír előrejelzésében a Hungaromet. A pusztító aszály miatt néhol 170 mm nedvesség hiányzik a talajból. A kalászosok betakarítása sokfelé befejeződött, a termés átlagok meglehetősen alacsonyak. A napraforgónál és a kukoricánál is gyászos eredményre számítanak a gazdák, még a 4 évvel ezelőtti mélypontnál is rosszabb hozamok valószínűek. Mindenben megállapodott a Liverpool-a Szoboszlai Dominik, állítólag 2031-ig marad az együttesnél. Fizetését jelentősen megemelik, így a legjobban kereső játékosok közé tartozik majd. A részleteket sem ő, sem a klub nem hozta nyilvánosságra. A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, készen áll arra, hogy mindent megnyerjen a Pullal, amit csak lehet, így a Bajnokok Ligáját is. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó közös órán következik, észre se vettem, hogy elment már 5 óra, na, de ez az egy még hátra van, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, hogy dübörögjön a Best hétvége. Itt lesz velem a Backstreet Boys a Get Down-nal, az óra elsője pedig Ricky Martiné, július 18-a van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, rádiózzunk még együtt ebben az órában.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A BSP-s fiúktól hallhattuk a Passportot. A legjobb zenék sorát folytatjuk. Visszarepülünk a 90-es évekbe majd a Backstreet Boys-szal. Ez lesz majd a Get Down. Na meg most is a 90-es éveket veszem elő. Ugyanis a For the Cause érkezik, és az Edo Sunshine, mint hogyha egy funky buliba lennénk.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TLC és a Waterfalls. Szép napot mindenkinek. A mai napon a Frigyesek ünneplik a névnapjukat, a születésnaposok között pedig Sebestyén Balást és Vin Dieselt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Nemzetközi Kaviár Nap. A legjobb zenékkel pedig természetesen egészen jövök majd az óra végéig. Csak egy rövid szünet, és már is folytatom majd a Daxos-szal. Jön a Barbara Streisand tőlük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tide is High az Atomic Kittentől. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, érkezik B. Németh Dia, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift méghozzá White Boy-jal, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek pörögnek 2 órán keresztül, és hát az állandó szombati rezidensünk ennek a szakértője, aki nem más, mint Slim Fit, úgyhogy ő érkezik majd hozzá, utánuk pedig majd Big Falvi Tamás már mindenkit egészen éjfélig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap ébredünk legközelebb majd közösen itt a Besten, reggel 6 órától. Mindenkinek kívánok szép délutánt, jó rádiózást, jó étvágyat az ebédhez, utoljára Biolex dalát indítom, jön a Begivel közös Bababú, most ide a Beste, viszha!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elektronikus ügyintézés akadozhat a rendszer a hétvégén, autós üldözés és lövöldözés Pest vármegyében. Vége az egyensúlynak Prágában.

0: Központi elektronikus ügyintézés karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elszabadultak az indulatok Pest vármegyében Valkó és Dány között. Egy 50 éves férfi autójával üldözőbe vett egy 22 éves nőt. Többször rálőtt az előtte haladóra, aztán szándékosan nekiütközött. A másik kocsi utasai innen gyalog menekültek tovább. A férfi ekkor ismét tüzet nyitott gumilövedékes fegyverével, de senkit nem talált el. Arról nem írt a polisz.hu, hogy egy közlekedési konfliktus durvult el, vagy esetleg valami más áll az ügy hátterében. Kezdeményezték a férfi letartóztatását. A nő mivel szemben is eljárás indult, mert kocsiában kábítószer gyanús anyagot találtak. Összedőlt az egyik legnagyobb köztéri szobor a Csefővárosban, szerencsére senki sem sérült meg. A 15 méter széles és 6 méter magas absztrakt alkotás betonból készült, és az Egyensúly nevet kapta, amikor felállították. Most több tonnányi törmelék maradt utána, amely részben elzárt egy forgalmas utat. Gyalázatosan rossz állapotban volt, ezért deszkakerítéssel vették körbe. A prágai városvezetés le akarta bontani, de erre már nem jutott ideje. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a BESZ délután velem, Bénémetiával. Július 18-a van, ma Frigyeseket köszönhetjük a névnapjuk alkalmából. Én pedig ezen a napon is adom a legjobb zenéket. Kezdésnek már is itt van Kelly Rowland slágere. Szól a Work, rádiózunk együtt.
2: BESZ FM,

Bestefem, a legjobb zenék. A nyári utazások előtt a csomagolás mindig komoly logisztikai feladat, különösen ha a strandruhákról van szó. Sokan hajlamosak minimális darabszámmal elindulni, bízva abban, hogy a bikini vagy az úszónadrág a napon gyorsan megszárad, így napokig újra hordható lesz a nyaralás alatt. Bár a helytakarékosság érthető szempont, a higiéniai szabályok elhanyagolása kellemetlen meglepetéseket tartogathat. Sokan élnek abban a tévhitben, hogy a medence vagy a tenger vize eleve tisztítja a textíliát, pedig a fürdőruha anyagában a klór, a só, az izzadság és a különböző szennyeződések is bizony megmaradhatnak. A fürdőruhák különleges szintetikus anyaga kifejezetten úgy lett kifejlesztve, hogy szorosan rásimuljon a testre. Ez a zárt és folyamatosan nyírkos környezet azonban kedvező környezetet teremthet egyes kórokozók elszaporodásához. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nem megfelelően tisztított, hosszú ideig nedvesen maradó fürdőruha növelheti bizonyos intim fertőzések kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő higiénia közvetlenül hozzájárulhat a bakteriális vaginózis, vagy a kellemetlen gombás megbetegedések megjelenéséhez. A helyzetet tovább rontja egy gyakori szokás, amire rávilágítottak nemrég. A nyaralások alatt a barátnők gyakran cserélgetik egymás között a különböző szetteket. Szakemberek szerint azonban ez higiéniai szempontból kockázatos lehet, mivel ezek a darabok közvetlenül érintkeznek az intim zónákkal, a kölcsönadással a különféle kórokozók átadásának esélye drasztikusan megemelkedik. A szakértők szerint a puszta tiszta vizes öblítés távolról sem egyenlő a valódi tisztítással. A fürdőruhákra pontosan ugyanúgy kellene tekinteni, mint a mindennapi fehérneműkre. Ez azt jelenti, hogy ideális esetben minden egyes használat vagy egyetlen napnyi viselés után alapos mosást igényelnek. Ez a rendszeresség különösen fontos, ha kezeletlen természetes vizekben, például tavakban vagy a tengerben mártózunk meg. A sós tengervízből homok, durva ásványanyagok és szerves maradványok tapadnak a szövetre, amelyek gyorsan kellemetlen szagot és elszíneződést okoznak. A tóvízben ugye ott azért található sár és fű szintén foltot hagyhat az anyagban, míg a nyilvános úszodák erősen klórozott vize a rostokat roncsolja, és még öblítés után is jellegzetes szagot áraszt, ráadásul még ha be sem mész a vízbe, a hőség miatti izzadás önmagában is indokolja a napi tisztítást. Úgyhogy amennyiben a nyaralás alatt megoldható az alapos kézi mosás, egy-egy fürdőruha 3-5 alkalommal is újra hordható, de kizárólag akkor, ha a kézviselés között a textília 100%-osan megszáradt, egy kéthetes szabadságra itt nagyjából 4-5 darabbal érdemes elindulni, folyamatosan rotálva és tisztítva a készletet. Én pedig bármerre is jársz, kísérlek a legjobb zenékkel itt a Besten.

Kressz FM. A legjobb zenék. Gotcha.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenékkel folytatjuk azonnal, de előtte jönnek a hírek, hiszen itt az egy óra, én pedig hozom majd Berkes Olivér slágerét is.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az öget.
1: Volt, ami volt, teljes egészében is meghallgatjuk, és érdemes maradni, hiszen itt lesz velünk DJ Sammy is.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megjelent a pályázat, keresik a NAV új elnökét. Forró hónap az utak mentén megkezdődött az őzek nász időszaka. Fes egyenruhát kapnak a rendőrök. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére, a hónap végéig várják a jelentkezéseket. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás többek között a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program is. A kiírás hangsúlyozza a hatóság vezetőjének a nyilvánosan működő részvénytársaságban meglévő tulajdonosi részesedés kivételével nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi cégekben. Kormány.hu oldalon érhetők el a részletek. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, nappal is gyakrabban keresztezik az utakat. Mindez fokozott figyelmet követel az autósoktól, mondta rádiónknak Blyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Hirtelen, szinte a semmiből az út teremhetnek. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű.
1: Minden harmadik magyar saját házat építene, ám legalább két óriási akadály gátolja ebben, ez derült ki egy friss felmérésből. A többség szerint a pénz, illetve a várható költségekkel kapcsolatos bizonytalanság a legnagyobb ellenfél. Ugyanakkor a válaszadók csak nem fele attól is tart, hogy ha sikerülne is megoldani az anyagiakat, egyszerűen nem találnának megbízható kivitelezőt. A megkérdezettek ötöde egyébként valósággal retteg az engedélyeztetéstől, és úgy általában az ügyintézéstől. Megújulnak a rendőrök szolgálati egyenruhái, a nyári és a téli uniform is egyaránt. A szaktárca azt ígérte, praktikus, kényelmes és fes viseletet kap majd az állomány, és nyílt közbeszerzési eljárással választják ki a beszállítót. A téli modell első darabjai a jövő decemberben érkezhetnek meg, míg a nyári kivitel úgy fél évvel később. Holnap jön az enyhülést hozó front, e-mail részletek. Több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, már csak nyugaton és északkeleten lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, viszont sok felé megélénkülhet a szél. Az előrejelzések szerint 29 és 35 fok között lehetnek a csúcsok. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap este érkezik egy front zivatarokkal. A hétfő a napsütés mellett felhőket 25-31 fokot hozhat, és ezt követően sem tér majd vissza a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Rádiózzunk együtt ezen a csodás nyári napon, és július 18-a van, csak úgy repül az idő. Na, de hát ilyen zenékkel elhagytuk az egy órát is, és a legnagyobb kedvencekkel folytatjuk. Én Béni Meddia vagyok, ami pedig érkezik hamarosan, az az All for One és az Iceware, de meghallgatjuk a Well Hello slágerét is. Jön az Apuved meg, de csak DJ Sammy után.

Best FM a legjobb zenék, az All For One és az Ice Fair 1994-ben jelent meg, és a zenekar legnagyobb és legismertebb slágere lett a debütáló albumukról. Egy klasszikus R&B ballada, amely a feltétlen szerelemről és hűségről szól, esküszerű ígéretekkel, és hát mondhatni, hogy hatalmas nemzetközi siker lett. 11 hétig vezette a Billboard 200 listát, és Grammy-díjat is nyert. A dal annyira népszerű lett esküvőkön és slow dance-eknél, hogy sokan örök esküvői klasszikusként emlegetik. Ez már az All For One és az Ice Fair itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-ason például a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt, és új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön pedig Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Jó utat mindenkinek arrafelé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk ezt a szombat délutánt, hiszen itt a 2 óra, na de megyünk is tovább hamarosan a Noxszal. Jön a Szeretem és a The Killers is érkezik perceken belül a friss hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csak korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Csimpánzos programokkal készül ma a Pécsi Állatkert, néhol jöhet zápor, zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma és holnap is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KÜ azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott rend. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik. Ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Csimpánzos programokat tartanak a Pécsi Állatkertben. A park a Magyarországi Jane Goodall intézettel közösen a csimpánzok világnapjához kapcsolódóan számos játékkal, érdekességgel készül. Bárki tesztelheti például, hogy ügyesebb-e, mint egy csimpánz, részt vehet hangyahorgászaton, vagy kipróbálhatja az ugandai csimpánz csörgőket. Az érdeklődők csimpánz csemegét is készíthetnek, a bátrabbak pedig próbára tehetik egyensúlyérzéküket a csimpánz kalandparkban. Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában. Több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban, Washingtonban. Itthon ma többfelé zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Jönnek a részletek az időjárásról. A gomoly felhők mellett ma sok napsütésre számíthatunk, de néhol zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 30-37 fokig is felkúszhat. Késő estére 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Eleinte főleg az ország keleti, észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra. Délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek, és jó hétvégét. 2 óra múlt néhány perccel folytatódik a Best délután velem, Béné Mendiával, és mindjárt Rúzsa Magdival jön a széldal, de előtte meghallgatjuk a The Killers felvételét, ami több országban is top 10-es sláger lett. Ez a Human, a Best FM-en.
0: Best FM, a

Nektek fel a legjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers-tel folytatjuk, és az Other Side-dal, ami 1999-ben jelent meg a Californication albumon. Egy sötétebb hangulatú dalról van szó, ami a függőség, valamint a személyes küzdelmek témáját dolgozza fel, főleg Anthony Kiedis élményei alapján. A basszusgitár és a minimalista hangszerelés adja a jellegzetes hangzását. A klip fekete-fehér szürreális látványvilága ikonikus lett. A szám az egyik legismertebb Red Hot Chili Peppers dal világszerte. Ez már az Other Side, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M5-ösön például Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, ne felejtsük el, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM! 101 hét Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, 50 Cent, slágerek is ért bennünket, ez volt az In The Club, és mindjárt 3 óra, vagyis jönnek a friss hírek. A Deja Vu pedig indítja is a következő órát az I Can't Stop-val, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig a Halott Pénz slágerét hallgatjuk, ez már az Amikor feladnád a Besten.

0: legyen a tét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
4: Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzi játék, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Swebzenekar és a Joé Ausztirol Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hora látogatóközpontban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Új nyári egyetemi kurzus kezdődik vasárnap a Pécsi Tudományegyetemen. Adománygyűjtés indul a Márévár helyreállítására. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Vasárnap kezdődik a PTE Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyeteme. A kurzust 27. alkalommal szervezik meg. A kéthetes programra a világ 20 országából több mint 70 diák érkezik. A résztvevők intenzív nyelvi képzésben vesznek részt, nem csak a tanórákon, de azon kívül is lehetőségük nyílik majd gyakorolni a magyar nyelvet. Városfelfedező játék, kulturális programok és kirándulások is várnak a tanfolyam résztvevőire, akiket a program során az oktatók mellett mentorok is segítenek majd. Adománygyűjtést szervez a megrongált Márévár helyreállítása érdekében az üzemeltető. A műemléket még június közepén rongálták meg ismeretlenek, a falából köveket szedtek ki, amiből tűzrakó helyet építettek. A falbontás miatt a vár baleset veszélyessé vált, így átmenetileg be kellett zárni, nem fogad látogatókat. Az üzemeltető Magyaregregyi Önkormányzat azt közölte, a zárvatartás miatt a vár bevételtől esik el, és kárt szenved a környék turizmusa is. A helyi egyesületekkel közösen ezért közösségi gyűjtést indítottak a műemlék helyreállításáért. A részletekről a Pécs Aktuál oldalán lehet tájékozódni. Energetikai korszerűsítést végeztek Sásdon, a Dózsa és Kossuth utcai többfunkciós épületeken. Az energiahatékonyságot javító fejlesztéseket több mint 133 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósították meg. A kivitelezés során az épületeken hőszigetelést végeztek, megtörtént a külső nyílászárók cseréje, korszerűbbé vált a fűtési rendszer, napelemeket telepítettek és elvégezték az akadálymentesítést. A jövőben a Kossuth utcai épületben a Sásdi Család és Gyermekjóléti Központ működik majd, míg a Dózsa utcai ingatlanba helytörténeti kiállítás és klub költözik, illetve tervezik egy foglalkoztató kialakítását is. Július közepén kezdődik az őzek párzási időszaka, ami nagyjából egy hónapig tart. Ez idő alatt az utakon közlekedők fokozott óvatossággal vezessenek, az állatok ugyanis ezekben a hetekben a megszokottnál aktívabbak, és napközben is megjelenhetnek erdős, mezőgazdasági területeken és a közutak mentén is. Gyakran hirtelen csoportosan rohannak át az úttesten, a sofőröknek ezért az átlagosnál is körültekintőbben kell közlekedniük.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Folytatódnak Pécsett a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületeknél. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A Péter utcában hétfőn burkolatmarási munkák kezdődnek, a helyszínen továbbra is útzár lesz érvényben. Pécsett a Megye utcában gázhálózati munkák zajlanak, a területen teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Napközben csak elszórtan alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására már térségünkben is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A nyugati szél a nap nagy részében mérsékelt marad, de a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk lökésekre. Reggel 20, napközben maximum 29 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Friss hírek, információk, 4 órakor a Best FM-en. További kellemes hétvégét és nagyon jó lazítást kívánok. A mikrofonnál este hatig H. Horváth László. Hamarosan kezdődik a Pécs Café Light izgalmas beszélgetésekkel és legalább annyira jó dalokkal, mint a következő. Itt a Déjà Vu és az I Can't Stop.
1: 101.7 Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza,

0: mit tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkád, Louis?

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Folytatjuk a beszélgetés sorozatot professzor dr. Télesi Istvánnal, a PTE professzorával az utipatikáról.
1: Ezek voltak az úgynevezett szisztémás hatásúak, ami a vér keringéssel a szervezet teljes egészébe eloszlik, és tulajdonképpen mindenhol az allergiás immunreakciót azt megfékezi. A másik az úgynevezett lokális szerek, tehát a helyileg ható szerek. Ugye az ilyen allergiás megbetegedések abszolút jellemzője az orrfolyás, meg a szemviszketés. Orrcseppként bármilyen érezte húzó orrcseppet használhatunk, de hogyha allergiás megbetegedésről van szó, akkor célszerű olyan készítményt választani, ami az érezte húzó hatás mellett antiallergiás hatóanyagot is tartalmaz. Ilyen például az azelasztin. Az azelasztinnek a gyógyszertárban elérhető formája az az allergotil orrcsepp, de hogyha ezt például fenyleprinnel társítják, akkor már ez az otrivin allergia, vagy vibrotil néven beszerezhető, vény nélkül készíthető készítmény, vagy megint egy ős régi, de nagyon bevált készítmény, a nátriumkromoglitát, amit táleum néven magyar gyár, magyar készítményként forgalmazunk, és ez a táleum ez arról híres, hogy ez is inkább a megelőzés, tehát ennek kell egy kis idő, hogy a úgynevezett hízó sejteket azokat stabilizálja, hogy ne tudják olyan gyorsan szétdurrantani az immunreakció eredményeképp felszabaduló citokinet. Tehát a táleum az indulás előtt 2-3 nappal el kell kezdeni az orrcseppet vagy a szemcseppet, hogyha tudjuk, hogy olyan helyre megyünk, ahol az allergiás, a immunitás, tehát ez a szénanáka előfordul. Szemcseppnél ugyanúgy az elasztin az, ami bevált, ugyanúgy allergodil néven van, csak nem orrcsepp, hanem a szemcsepp néven. Ez is recept nélkül beszerezhető. Szemcseppben is van a nátriumkromoglikát, tehát a táleum, abból is van orrcsepp is, de szemcsepp is. Szemcseppben most van egy alternatíva is, ugyanazt a hatóanyagot tartalmaz, lekrolin néven, tehát bármelyiket beszerezhető. A többiek, mert itt is van nagyon sok, még a szemcseppek között az antiallergiás készítmények, azok már vénkötelesek, ezért ezeket külön már nem is említem. De mindenképpen a helyi készítmények között kell megemlíteni azt, hogy engem megcsik valami, vagy bemegyek a susnyásba, és a lábamat össze-vissza karistolja valami, és ettől aztán kijön a piros ütés. Hát erre leginkább a fenistilgél vagy a supraderm készítmények azok, amik használhatók, mind a kettő vén nélkül beszerezhető, tehát supraderm vagy fenistilgél. Nagyon fontos az is, hogy a legjobb eredmény akkor érhető el, ha néhány nappal korábban elkezdi a betegeket használni, illetve bevenni, főleg a szisztémás készítményeket, tehát ez ide tartozik.
0: Rövid eseményünk a második résszel.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. A vonalban továbbra is itt van velem professzor dr. Télesi István, a PTE professzora, akivel az útipatikáról beszélgetek.
1: Végül a plusz egyről hadd beszéljek még gyorsan. Ezek az úgynevezett nem gyógyszer készítmények. Itt elsősorban a bőrsérülésekre kell figyelni, illetve a rázdulások, ütések, zódások, ilyesmire kell figyelni. A bőrsérüléseknél fontos az, hogy mindegy, hogy mivel, de mossuk le, tehát földes sérülést, horzsolást ne hagyjunk magára. Mindenképpen ezt lehetőleg ivóvízzel, mert az ivóvíz az általában mikrobamentes, baktériummentes, tehát azzal le lehet mosni, akár vágásokat is hasonlóképpen ki lehet mosni. Ezt követően kell fertőtleníteni, erre vannak jódos, meg alkoholos fertőtlenítőszerek, és ezt követően be kell kötni valamivel. Általában, hogyha kisebb a sérülés, akkor úgynevezett darabolt köztereket használunk, ezek a különböző tapaszok, ezek különböző méretben kaphatók, ez mindenképpen legyen nálunk, mert ez nem csak az ilyen sérülésekre, tehát a baleseti sérülésekre, hanem egyszerűen a cipőtől törte a sarkamat, vagy a talpamat, vagy a kis ujjamat, stb. Arra is nagyon alkalmasak, illetve, hogyha nagyobb felületű sérülésről van szó, akkor legyen nálunk olyan köztár, amivel át lehet kötni például egy kart, vagy egy lábat, vagy egyet. Itt kell megemlíteni az égési sérüléseket is, mert sajnos ilyen is van azért a nyaralás során. Itt az elsődleges, és nem lehet eléggé hangsúlyozni a fontosságát, a lokális fűtésnek, tehát csap alá tartani vízzel, vagy betermetezni valami alkoholos, ugye, ami az elpárolgásával hőt von el, és ezért fűti a bőrfelszínt, és ez nem csak a grillezésnél például előforduló égésekre vonatkozik, hanem a napégésre is hasonlóképpen. Nagyon fontos tudni azt, hogy ilyenkor a bőr alatti szövetek is károsodnak, ilyen hőkárosodás és kicsapódás, fehérje kicsapódás megy végbe. Ahhoz, hogy ennek a hőnek a mélybe a hatulását és ott kifejtett gyulladás kezdő hatását meggátoljuk, ahhoz nem elég az, hogy lelocsoljuk vízzel, hanem azt legalább 10-15-20 percig folyamatosan üteni kell.
0: Innen folytatjuk holnap a Pécs Café Lightban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan újabb témákkal folytatódik a Pécscafé Light, mellé pedig válogatom a legjobbakat, hozom majd a 90-es évekből Lutri Sebeknél klasszikusát, most viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4-kor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Eltűnt lány felkutatásában kér segítséget a rendőrség. Vasárnap is folytatódik a változóan napos felhős idő. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Egy eltűnt fiatal lány felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 17 éves Orsós Nikolett június 12-én engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból. Azóta nem adott magáról életjelet. Tartózkodási helye ismeretlen. A lány normál testalkatú, haja vállaláérő, fekete, a szeme barna. Fogszabályozót visel. Aki Orsós Nikolett tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelezze a személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. Augusztus 1-től ismét lehet majd vonattal utazni Dombóvár és Komló között. Az újrainduló járatokon az utasok kedvezményes, a fedélzeten vásárolható jegyet is válthatnak, közölte szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán azt írta, a mellékvonalat 2023 nyarán zárták be. Hozzátette, az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. 2 hét van még a régi típusú könyvformátumú, 2000. január 1-je előtt kiállított határidő nélküli személyazonosító igazolványok cseréjére. A kormányhivatalok arra hívják fel a figyelmet, ezek az okmányok augusztus 3-án érvényüket veszítik. Azok, akik még ilyen személyi igazolványt használnak, nem kapnak értesítést az érvényesség megszűnéséről. Az igazolványokat új, kártyaformátumú személyre kell cserélni, melyeket a kormányablakokban lehet igényelni. Igazgatási szünet kezdődik hétfőn a Mohácsi polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szünet egészen augusztus 23-áig tart. Ez idő alatt nem lesz teljes a leállás. Az egyes szervezeti egységek ügyeleti úton oldják meg a zavartalan ügymenetet és a feladatok ellátását. A személyes ügyfélfogadás azonban szünetelni fog. Az egyes osztályokat a lakosság telefonon éri el a nyári igazgatási szünet idején. Kiválasztották az első Solti Nemzetközi Karmester verseny résztvevőit. A MÜPA szervezésében október 1-én induló megmérettetésben 24 fiatal dirigens, köztük 4 magyar tehetség lép majd pódiumra. Az elődöntőkre október 1. napjaiban Pécsett kerül sor a Kodály Központban. A középdöntőt és a döntőt pedig Budapesten rendezik majd. A versenyre 61 országból csaknem 400 jelentkezés érkezett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
2: Folytatódnak Pécsett a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületeknél. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A Péter utcában hétfőn burkolatmarási munkák kezdődnek, a helyszínen továbbra is útzár lesz érvényben. Pécsett a Megye utcában gázhálózati munkák zajlanak, a területen teljes útzár érvényes. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk. Napközben csak elszórtan alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására már térségünkben is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A nyugati szél a nap nagy részében mérsékelt marad, de a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk lökésekre. Reggel 20, napközben maximum 29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően már is folytatódik a Pécscafé Light izgalmas témákkal és nagyon jó dalokkal. A mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Egészen biztosan meghallgatjuk Sophie Alice Baxter slágerét, Get Over You, előtte itt van Sompol barátunk, a Besten.
0: 101.7 Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Következő beszélgető partnerem dr. Vitális Ágnes rendőrőrnagy, a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának fő előadója. Témánk a nyári veszélyek.
1: Mindenki ilyenkor elindul nyaralni. Ezért először egy kicsit beszélnék a vízparti vakációk veszélyeiről. Ugye mindenki szeret elmenni vízpartra, Balatonra, tengerhez fürdeni, hajózni akár. Itt nagyon fontos, hogy ne történjenek tragédiák. A nyár folyamán azért már előfordult egy-kettő, nem szeretnénk, hogyha ez továbbiakban is gyűrűzne tovább. Tehát nagyon fontos az, hogy például fürdőzni csak a kijelölt helyeken lehet mindenhol, tehát a folyóvizekben is, a tavakban is. Ezt nagyon fontos betartani, és a másik dolog, ami ilyenkor probléma szokott lenni, hogy akik ugrálni szeretnek a vízbe. Sok tragédia történt már fejesugrás során, amikor nem volt elég mély a víz, tehát erre is nagyon kell figyelni. Ebből sajnos nagyon sok tragédia adódik. Hogyha valaki hajóval, csónakkal közlekedik, akkor nagyon fontos a vízi közlekedés szabályainak a betartása, a vízi jártassági engedély is fontos hozzá, hogyha ez előírja a jogszabály. Ezzel sem érdemes játszani. Aztán, ami nagyon fontos, és ilyenkor sajnos előfordulnak problémák, a gyerekeknek a felügyelete a fürdőzés során. Tudjuk jól, hogy volt már idén is tragédia, ezért nagyon fontos az, hogy a gyerekekre kellőképpen odafigyeljenek, akik nem biztosan úszó gyerekek és kicsi gyerekek, ott legyen mindig karúszó vagy úszógumi a gyereken. És nagyon fontos, amit kevesen tudnak, és a gyerekeknél szokott probléma lenni, hogy nem ismerik fel nagyon sok esetben, hogyha valaki fuldoklik. Hiszen az elképzelések, meg a filmben ábrázoltaknak éppen ellentmondó módon, aki fuldoklik, az nem kalimpál, nem kiabál, nem próbál segítséget, vagy nem is tud segítséget kérni, és előfordult már, hogy néhány méterre a felnőttektől fulladt meg úgy gyerek, hogy nem vette észre senki. Ennek az az oka, hogy a fuldoklás során a gyerekek gyakorlatilag, és a felnőttek is egyébként, már nincs annyi erejük, hogy segítséget kérjenek, próbálják fenntartani a fejüket, a szájukat a víz fölé, de egyébként nem tudnak már olyan módon mozogni, hogy észrevegyék őket. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, és a gyerekekre meg különösen. Aztán ugye a kánikulában történő utazás, ami ilyenkor azért majdnem mindenkinél előfordul, nagyon fontos az, hogyha hosszú útra indulunk autóval, akkor annak megfelelő műszaki állapota legyen, ez alapvető természetesen. Aztán fontos az, hogy maga a vezető is vezetésre képes állapotban legyen, tehát ne legyen esetleg másnapos, ne legyen fáradt, tartson pihenőket, tehát érdemes hosszabb út során néhány óránként megállni, pihenőt tartani, felfrissülni. Nagyon fontos, hogy legyen folyadék víz az autóban. Sok helyen nem lehet megállni bárhol is és vásárolni vizet, ezért nagyon fontos, hogy az autóban ezt tartsunk. Főleg, hogyha gyerek is van velünk, és aztán ugye a gyerekekkel kapcsolatban, amit nem győzünk eleget hangsúlyozni, hogy használjuk a gyerekbiztonsági rendszereket, tehát megfelelő, jól rögzített gyerekülés legyen az autóban, ami megfelel a jogszabálynak és a gyerekek méretének. Nagyon fontos, hiszen tudjuk jól, hogy milyen tragédiák következhetnek be, hogyha a gyerekek nincsenek kellően bekötve. Az a baj, hogy nagyon sokszor a szülők ezt nem megfelelő módon teszik, vagy elmulasztják, vagy úgy gondolják, hogy ha csak rövid útra indulnak, akkor ők maguk sem kötik be magukat, és előfordul sajnálatos módon, hogy a gyermeket sem, vagy nem megfelelő módon használják a gyerekülést. Erre nagyon oda kell figyelni.
0: Innen folytatjuk hamarosan a Pécs Café Light-ban.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést dr. Vitel és Ágnes rendőrőrnaggyal, a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának főelőadójával. Témánk továbbra is a nyári veszélyek.
1: Aztán ugye nyári időszakban sajnos látunk ilyet, hogy gyereket vagy akár kisállatot hagynak lezárt autóban, parkoló autóban, felügyelet nélkül, és ilyenkor sajnos ugyancsak problémás tud lenni az, hogyha nagyon felmelegszik az autó, ami egyébként néhány perc alatt fel tud melegedni, és hát aki csak azt mondja, hogy egy-két percre beugrik a boltba, vagy kiszalad valamiért az autótól nem túl messze, előfordul, hogy nem tud visszaérni időben. Tehát soha ne hagyjunk gyereket, kisállatot az autóban, úgysem, hogy le van húzva az ablak, mert ebből tragédiák történnek. És hát az ittasság a másik dolog, amit nem tudok eléggé hangsúlyozni, hogyha utazunk, autót vezetünk, akkor szóba se jöhet az alkohol. A biztonsági öv használata még az, ami ilyenkor ugye mindig szóba kerül. Hát tudjuk jól, hogy ez mindenki számára kötelező, a kivételeket is ismerjük, a taxisoknak nem kötelező, illetve amikor hátramenetben használjuk az autót, akkor ki lehet kapcsolni, de egyébként itt nincs kivétel, tehát mindenkinek kötelező használni a biztonságért, ez nem egyéni mérlegelés kérdése. Ugye nagyon sok különböző okot találnak ki az emberek, hogy miért nem szeretik, vagy miért nem akarják használni a biztonságért. Azt kell mondjam, hogy csak arra kellene gondolni a mindenkinek, hogy a hiedelmekkel ellentétben itt nem csak saját magát veszélyezteti az, aki nem köti be magát. Itt egy nagyobb ütközés vagy egy borulás esetén gyakorlatilag a szabadon mozgó test letarol mindenkit, aki be van kötve az autóban. Tehát előfordulhat az, hogy aki nincs bekötve, az megöli a többieket a kocsiban, akár a gyerekét is. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Itt nincs kivétel, sokkal nagyobb és sokkal rosszabb következményei vannak, sokkal súlyosabb következményei vannak a biztonsági használat elmulasztásának, mint amit az maga okozhat, mert ugye sok mindenre hivatkoznak, ezt most nem akarom felsorolni. A gyalogosok és a kerékpárosok lenne a következő olyan téma, amiről beszélni kell, hiszen ők azok a közlekedési résztvevők, akiket mi védtelen résztvevőknek nevezünk. Tehát ők azok, akik a leginkább veszélyeztetettek a közlekedésben, hiszen őket nem védi a karosszéria, a gyalogosokon általában nincsenek védőeszközök, nincs rajtuk sisak, és sok esetben sajnos a kerékpárosokon sincsen. Nagyon sokszor előfordul, hogy az autósok nem veszik őket észre a közlekedés során. Tehát van egy gyalogos, rosszlátási viszonyok között, sötét ruhában esetlegesen nem veszik őket észre. A kerékpáros közlekedők ugye szintén nem nagy tömegűek, nem számítanak rájuk esetenként az autósok, amikor kikanyarodnak valahol, arra számítanak, hogy autók fognak jönni, kamionok fognak jönni, és a kerékpárosokat meg a motorkerékpárosokat esetenként nem veszik észre. Ilyet tapasztalunk nagyon gyakran sajnos. Azt kell mondjam, hogy a gyalogos gázolások is előfordulnak, az utóbbi időben több is volt, és nem egy esetben kijelölt gyalogos átkelőhelyen történt. Tehát a gyalogosoknak is nagyon fontos, hogy figyeljenek oda, amikor átkelnek a zebrán. Tehát nem elég, hogy egy kicsit körbenéz, vagy ráhagyatkozik a jelzőlámpára, hogy a zöldet mutat neki, muszáj körülnézni, muszáj odafigyelni, és figyelni az érkező járművekre. Mi már a gyerekeknek azt tanítjuk, hogy amikor a zebránál megállnak, és várják azt, hogy átmehessenek, és érkezik egy autó, akkor mindig vegyék fel a szemkontaktust az autó vezetőjével, mert akkor tudják azt, hogy észrevették őket, akkor tudnak biztonsággal átkelni a zebrán.
0: Innen folytatjuk holnap a Pécske Félájtban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Eddig tartott a mai Pécs Café Light, no de holnap a szokott időben folytatjuk. Most viszont érkeznek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor, aztán Shakira énekel, megtekeri a csípőjét és azt mondja, hogy lokká.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Új nyári egyetemi kurzus kezdődik vasárnap a Pécsi Tudományegyetemen. Adománygyűjtés indul a Márévár helyreállítására. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Vasárnap kezdődik a PTE Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyeteme. A kurzust 27. alkalommal szervezik meg. A kéthetes programra a világ 20 országából több mint 70 diák érkezik. A résztvevők intenzív nyelvi képzésben vesznek részt. Nem csak a tanórákon, de azon kívül is lehetőségük nyílik majd gyakorolni a magyar nyelvet. Városfelfedező játék, kulturális programok és kirándulások is várnak a tanfolyam résztvevőire, akiket a program során az oktatók mellett mentorok is segítenek majd. Adománygyűjtést szervez a megrongált Márévár helyreállítása érdekében az üzemeltető. A műemléket még június közepén rongálták meg ismeretlenek, a falából köveket szedtek ki, amiből tűzrakó helyet építettek. A falbontás miatt a vár baleset veszélyessé vált, így átmenetileg be kellett zárni, nem fogad látogatókat. Az üzemeltető Magyaregregyi Önkormányzat azt közölte, a zárvatartás miatt a vár bevételtől esik el, és kárt szenved a környék turizmusa is. A helyi egyesületekkel közösen ezért közösségi gyűjtést indítottak a műemlék helyreállításáért. A részletekről a Pécs Aktuál oldalán lehet tájékozódni. Energetikai korszerűsítést végeztek Sásdon, a Dózsa és Kossuth utcai többfunkciós épületeken. Az energiahatékonyságot javító fejlesztéseket több mint 133 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósították meg. A kivitelezés során az épületeken hőszigetelést végeztek, megtörtént a külső nyílászárók cseréje, korszerűbbé vált a fűtési rendszer, napelemeket telepítettek és elvégezték az akadálymentesítést. A jövőben a Kossuth utcai épületben a Sásdi Család és Gyermekjóléti Központ működik majd, míg a Dózsa utcai ingatlanba helytörténeti kiállítás és klub költözik, illetve tervezik egy foglalkoztató kialakítását is. Július közepén kezdődik az őzek párzási időszaka, ami nagyjából egy hónapig tart. Ez idő alatt az utakon közlekedők fokozott óvatossággal vezessenek, az állatok ugyanis ezekben a hetekben a megszokottnál aktívabbak, és napközben is megjelenhetnek erdős, mezőgazdasági területeken és a közutak mentén is. Gyakran hirtelen csoportosan rohannak át az úttesten, a sofőröknek ezért az átlagosnál is körültekintőbben kell közlekedniük.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Folytatódnak Pécsett a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sáblezárásra kell számítani a munkaterületeknél. Ivóvíz hálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A Péter utcában hétfőn burkolatmarási munkák kezdődnek, a helyszínen továbbra is útzár lesz érvényben. Pécsett a Megye utcában gázhálózati munkák zajlanak, a területen teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk. Napközben csak elszórtan alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására már térségünkben is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A nyugati szél a nap nagy részében mérsékelt marad, de a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk lökésekre. Reggel 20, napközben maximum 29 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat neked. Jó pihenést, találkozunk holnap 3-kor a Besten, ahol már is jön több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, olyan sztárokon, mint például Curtis, vagy mondhatnám Whitney Houston-t is. A sort Shakira kezdi, ez már a lokká.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. További kellemes hétvégét és nagyon jó rádiózást kívánok. A mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László. A héten kaptam egy hallgatói segítségkérést, ugyanis Mánfa környékén elveszítettek egy rendszámtáblát. Ennek a jelzése Robert Ferenc Dénes 636-os, hogyha valaki megtalálta, a tulaj arra kéri, hogy adja le a rendőrségen. Hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírei, mellőtte viszont indítom a 90-es klasszikust 94-ből. Ez a Heavy Day and the Boys és a Now That We Found Love.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Ahogy ezt ígértem, már is jönnek az időjárás legfrissebb hírei. Holnap reggel 20, napközben a 31-32 fok lesz a jellemző, és főként a délutáni óráktól jöhetnek elszórtan záporok, zivatarok. A hétfő és a kedd szeles lesz, nagyjából 27-28 fokkal, míg szerdán csütörtökön összességében 24-26 fok várható. Időjárás után dalok, hamarosan Denzeltől szól a Pump It Up, előtte itt van Karamell.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zené.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Keresik az adóhivatal új elnökét. Washington is szenved a kanadai erdőtüzek füstjétől. A napsütés mellett néhol csapadék is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagyon erős UVB sugárzás várható holnap a déli ország részben. A Hungaromet előrejelzése szerint a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon kell 7,1 és 7,3 közötti értékekre számítani. A szakemberek kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a leégés ellen. Ha lehet, délelőtt 11 és délután 3 óra között ne napozzon. Használjon fényvédőt, hordjon kalapot, sapkát, vállat takaró ruhát. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Pályázatot hirdetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig várják. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A kiírás hangsúlyozza, a hatóság vezetőjének a nyilvánosan működő részvénytársaságban meglévő tulajdonosi részesedés kivételével nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi cégekben. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunk van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában. Több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban, Washingtonban. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti, északkeleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha nem lenne olyan bazi nehéz egy lemeztáska, akkor esküszöm, én mind a mai napig bakelitről játszanék a bulikban, de hát nem lehet megtenni. De azért ilyenkor hatonként kivételt teszünk. Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.

Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infók érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 0625 55 155.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Korábbi Nightshift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azokban, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Besten. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzi játék, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Svebzenekar és a Joe Aus Tirol Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyúgy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hóra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hóra látogatóközpontban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Visszavárják a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat, először végeztek el teljes egészében robotok egy műtétet. Felhőket, esőt hozhat egy hideg front. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelezte közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Vegyünk fel mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
4: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentőmellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
3: A világon először végeztek el robotokkal egy teljes műtétet. A gépek sikeresen távolították el élő sertések epehólyagját az Egyesült Államokban. A Nature tudományos magazin cikke szerint először egy humanoid sebészrobot és egy neki asszisztáló emberi orvos, a második operációnál pedig két egymás mellett dolgozó humanoid robot végezte el a beavatkozást. A robotokat mindkét esetben emberek irányították távolról a mesterséges intelligencia bevonása nélkül. Nagyban befolyásolja az arcformája, hogy kit tartunk vonzónak. Tudósok mintegy 600 fiatal felnőttről készítettek 3D-s felvételeket, majd független értékelőkkel pontoztatták azokat. A kutatás szerint a nőknél a keskenyebb arc és a teltebb ajak, a férfiaknál pedig az erős áll és a szögletes arcszerkezet tartozik a legvonzóbb vonások közé. Az eredmények a kozmetikai arckezelésekkel foglalkozó orvosok és sebészek munkáját is segíthetik a Daily Mail cikke szerint. Holnap kezdetben szépen süthet a nap a felhők mellett, inkább keleten, északkeleten számíthatnak csapadékra. Délután aztán egy hideg front átmenetileg felhőket és többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. Picit kevésbé lesz meleg, a csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, többnyire napos időre van kilátás néhány felhővel, zápor, zivatar leginkább a déli délnyugati harmadban jöhet. Napközben 25-31 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Te tényleg annyit dolgoztál, megkérdezted most tőlem, hogy az angolok benn vannak a döntőben?
6: Mivel nem követtem, így igen.
5: Na pont ez lett volna a kérdésem, hogy nézed a mai bronz meccset, ahol egyébként ott vannak az angolok, mert kérdésedre válasz, nem jutottak a döntőbe.
6: Ej.
5: Verték, ja, majdnem mást mondtam. Az argentinok.
6: Elfenekelték
5: őket. Így elnáspángolták őket. Úgyhogy ma Anglia, Franciaország bronzmeccs, holnap meg Argentina, Spanyolország döntő.
6: Nem tudom, azt tudom, hogy egy nagyon nagy vásznon fogom holnap nézni ezt, egy nagyobb társaságban.
5: A döntőt?
6: Igen. Nem fogom nézni, de ott fog menni mögöttem.
5: Jó van. Akkor meg ne is kérdezek, hogy szurkolsz-e valakinek. Hát azt sem tudod, hogy ki van a döntő.
6: Így van.
5: Jó van, Slim Fit elemez játszok mögött, hip-hop és R&B a menü még egy órán keresztül, 7 és 8 óra között is itt a Besten.
6: Hello.
0: Ez a

0: Na, hogy állsz a fogyókúrával?
1: Tegnap óta sok minden nem változott, de te meg most mondod, hogy ennyit fogsz izé dolgozni mostanában. Hát nem hiszem el, te superstar DJ.
0: Bár úgy lenne, de igen. Mi a helyzet a Pitbull-a?
1: Várok, és az utolsó pillanatban lecsapok egy gazdaságos jegyre.
0: Figyelj, azért lesz, vagy van egyébként?
1: Van.
0: Mert azért talán ugye beszéltük, hogy ugye hát számomra is meglepő módon, hogy ez a Puskás ez sold out, és ugye ezért jön majd vissza októberbe az MVM-tomba, hogy mennyire dobálják fel.
1: Csomó, nagyon van? Sok van. Szerintem nem akarok hozni, de 200 biztos van fent.
0: Jó, hát az relatív, az egy 60 ezres stadionból 200 az persze az nem sok, de abból mondjuk azért lehet válogatni.
1: Így van.
0: Jó, van, mindegy, mi a Millerrel ott leszünk, megkeres meg minket.
1: Jól van, majd hívlak.

0: Slim Fit.
1: Korábbi okfejtésünkkel kapcsolatban úgy néz ki, hogy neked meg a hangyának lesz igaza.
2: Azaz?
1: Ugye, beszéltünk ugye, hogy Pussycat Dolls, hogy Amerikában kuka a turné,
2: igen.
1: Cserébe jön Európába, és hogy hozza magával a Lil' Kimet, ugye, aki előbb jött a Christina Aguilera, és ugye én föltettem ezt a kérdést, tényleg csak ilyen nem kötözködésben érdeklődő jelleg, szerintetek akkor ezt, hogyha Amerikában megbukott, akkor itt való, az Európában akkor mi lesz? Figyelj, már 3 vagy 4 helyen sold out.
2: Ennyi.
1: Nem tudom, ezek mekkora stadionok vagy csarnokok, de úgy néz ki, hogy igen, hogy ők mégis akkor így tudnak embereket. Igen,
2: így van. Hát meg amúgy a 30 pluszos korosztály, tehát hogy ugye azokat tudják megcélozni, mert ugye nem a 20 évesek fognak egy Pussycat Dolls koncertre elmenni.
1: Hát persze, meg hát lehet, hogy azok más se tudják, hogy ki ez a Pussycat Dolls, talán még a Nicole Scherzinger egy szólóban mond nekik valamit, de...
2: De amúgy vicces, mert most valamelyik nap zenéltem egy helyen, és egy ilyen nagyon fiatal kislány szeretett volna Pussycat Dolls Doncsa című dalát hallgatni. És amúgy ide felfűzve, most az R. Kelly-ek lobbiznak a Trumpnál.
1: Láttam. Igen.
2: Úgyhogy ki tudja még, mi lesz itt.
1: És mindenki, ebben nagyon bízik mindenki. Hát a Prez Michel ugyanebben bízik, hogy majd akkor ő egy picikét ha jól tudom, a PDD is engedte még el, pedig hát igazából ő úszta meg a legkevesebben 4,5 évvel. Ugye az R. Kelly 31,
2: igen.
1: A Prez Michel meg 14.
2: Na jó, de ő ott az teljesen más jellegű bűncselekményt követett el.
1: Nyilván, de mindenki arra megy, hogy nem lehetne egy kicsit lefaragni belőle, főnök. Igen, láttam, igen, hogy ja, ő próbálkozik. Annyira nem olvastam utána, hogy...
2: De én is csak a szalag címet láttam.
1: Ja, hogy mire való hivatkozásra gondolja, neki jár ez a... Mert én mondjuk lehet, hogy még egy 31-et azért így rá dobnék az öreg Kelly.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor végezetül www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per Day és Linfithun.
3: Így, és hát egy búcsúzásra a Sosik a Love Song is beesett. Hát ez egy gyönyörű szép lezárás ennek adom. Persze, nagyon szépen köszönjük, Szabikám. Jövő szombat. Akkor így. Ugyanígy itt.
2: Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Aláírja Súlyog Tamás a 17. alaptörvény módosítást, most kell igazán figyelni a szőlőkabócára. Hidegfront közeleg, esőt is hozhat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Aláírja a 17. alaptörvény módosítást Súlyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének. Ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik. Az új szabályok szerint egyebek mellett legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősebb. Növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma és holnap is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KÜ azonosítást használnak. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott rend. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a kongói esőerdőben, közölte a Florida Atlantic Egyetem. A kicsi fekete állat jellegzetessége a maszk-szerű arc, szája körül világos a bőr, a száját és az orrot pedig narancsszín csík veszi körül. A felfedezés az 5. új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM, a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem, hogy mindenki jól van, remélem, hogy kihasználtátok, hogy egy csodás napunk volt, most meg nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Neo kezd, ez a Because of You.
3: Ez a Night Shift, a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Zene mindig ott van benned, hogy megszelidítsa a csendet. Kéz a kézben, minden rendben, csak mentek a világ ellen. A zene mindig

0: a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, és hogyha már ilyen jó időnk van, ilyen tökéletes hétvégénk van, akkor arról mindenféleképpen kell beszélni, hogy nagyon sokan indulnak útnak, főleg a Balaton felé, és hát az M7-es ilyenkor eléggé beszokott dugulni. Úgyhogy ha mentek, akkor mindenféleképpen vigyázzatok, nézzétek meg az útvonaltervezőket, és legyetek felkészülve elegendő üzemanyaggal, folyadékkal, és a többi, és a többi, és a többi. Plusz persze a legjobb zenékkel, amit a Best FM-en mindig megtaláltok. Most például PM Down jön, ez a Set Adrift on a Memory Bliss.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék. Oh.

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hogyha holnap esetleg valami vízpartra szeretnétek menni, akkor most hozok egy kis segítséget, hogy hol mire kell számítani. A Balaton átlagban 25 fokos, a Velencei tó 26 fokos, a Tisza tó szintén 26 fokos, a Fertő tó pedig 25 fokos, úgyhogy attól nem kell félni, hogy ilyen nagyon-nagyon pár centiméteres hidegek lennének a nagy vizeink. Irány a partra és irány jól érezni magunkat. Én meg hozom hozzá a legjobb zenéket, James Blunt, Bonfire Heart, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Érkezik egy olyan csaj csapat, akik nem csak a hangjukkal, de a kinézetelükkel is általában megfogták az emberek szemét, főleg mondjuk a férfiakét. Viszont a következő dalnak a címe, hát a szó szerint a mostanában legtöbbet elhangzott mondat vagy szó, ez a hash-hash, hiszen szúnyogból van elég. Na mindegy, puszi kedolsz, hash-hash, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Aláírta az alaptörvénymódosítást Súlyog Tamás, az államfő megbízatása hétfőn megszűnik. A napsütés mellett néhol csapadék is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Aláírta a 17. alaptörvénymódosítást Súlyog Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán egyebek mellett elmondta, jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Július 20-án a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő államfő megbízatása megszűnik, közölte a miniszterelnök Súlyog Tamás bejelentése után. Magyar Péter megerősítette, akkortól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Tovább pusztítanak az erdőtüzek Kanadában, több mint 200 helyen tombolnak a lángok. A füst az Egyesült Államok északkeleti részén is milliók lakóhelyén teszi egészségtelenné a levegőt. Különösen rossz a helyzet egyebek mellett New York, New Jersey és Maryland államban, illetve a fővárosban, Washingtonban. Holnap kezdetben szépen süthet a nap a felhők mellett, inkább keleten, északkeleten számíthatnak csapadékra. Délután aztán egy hideg front átmenetileg felhőket és többfelé záporokat, zivatarokat hozhat. Picit kevésbé lesz meleg, a csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, többnyire napos időre van kilátás néhány felhővel, zápor, zivatar leginkább a déli délnyugati harmadban jöhet. Napközben 25-31 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól vagytok, remélem jól telik az este, és remélem, hogy készen vagytok még 3 órányi nagyon komoly és nagyon finom zenei összeállításra. Kérem szépen, ezt az órát most Fergie kezdi, ez a Big Girls Don't Cry.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Sokaknak ez nagyon jó hír, néhány embernek pedig nagyon rossz, hogy holnap este véget ér a 2026-os futball világbajnokság, és lehet ezt vagy azt mondani, egy a lényeg, hogy az én összes női ismerősem azt mondja, hogy hála az égnek, hogy már vége van, mert visszakapja a férjét, és kicsit az én feleségem is így van vele. Nincs mit tenni, az emberek, és főleg a férfiak szeretik a sportot, szeretik a futballt, plusz VB csak 4 évente van, és ennyi. Olive, you're not alone. Ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Sean Paul és tőle a Temperature. Az a dal, amely az első olyan száma volt, amelyből több mint 1 millió digitális példányt adtak el az Egyesült Államokban, plusz a biztonság kedvéért 2006-ban hetekig vezette az amerikai Billboard Hot 100-as slágerlistát. Úgyhogy elég jól sikerült, mondjuk nem csodam, hiszen a hőfoka is elég magasan ég. Én pedig hátradőlök és indítom is! The girl them

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, és remélem, hogy élvezitek az estét. Főleg úgy, hogy olyan dalok jönnek át, amiket szó szerint imádnak az emberek. Most például Justin Timberlake érkezik, és a Can't Stop the Feeling, egy olyan dal, ami nemrég átlépte a YouTube-on az 1 milliárdos megtekintést. Azt a turó Rudit, abból azért szépen kaszálhat Justin. Na mindegy is, hallgassuk meg, én azt mondom.

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Én azt javaslom, hogy így keveset 10 óra előtt most egy picit vegyünk vissza, és kicsit lazuljunk, és ehhez hozok egy tökéletes dalt, ami nem más, mint Warren G. és a Regulate.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Visszavárják a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat, kiderült, milyen arcvonásokat találunk vonzónak a másikban. Felhőket, néhol esőt hozhat egy hideg front. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelezte közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Vegyünk fel mentőmellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
3: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk föl mentőmellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentőmellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentőmellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
2: A világon először végeztek el robotokkal egy teljes műtétet. A gépek sikeresen távolították el élő sertések epehólyagját az Egyesült Államokban. A Nature tudományos magazin cikke szerint először egy humanoid sebészrobot és egy neki asszisztáló emberi orvos, a második operációnál pedig két egymás mellett dolgozó humanoid robot végezte el a beavatkozást. A robotokat mindkét esetben emberek irányították távolról a mesterséges intelligencia bevonása nélkül. Nagyban befolyásolja az arcformája, hogy kit tartunk vonzónak. Tudósok mintegy 600 fiatal felnőttről készítettek 3D-s felvételeket, majd független értékelőkkel pontoztatták azokat. A kutatás szerint a nőknél a keskenyebb arc és a teltebb ajak, a férfiaknál pedig az erős áll és a szögletes arcszerkezet tartozik a legvonzóbb vonások közé. Az eredmények a kozmetikai arckezelésekkel foglalkozó orvosok és sebészek munkáját is segíthetik a Daily Mail cikke szerint. Holnap kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Focis nyelven szólva az első félidőnek vége, viszont itt van a második félidő, felfrissülve, új erőre kapva, már indul is. Robbie Williams kezd nálunk, ez az Angel.
0: Ez a Night Shift a Best

mesét. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap Emília névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Alfredokat, az Ambrózokat, az Arankákat, az Auréliákat, az Emiliket, az Eperkéket, a Goldikat, a Rubinokat, a Rubinákat, jajjaj, mennyi név van, a felét nem is használjuk itt Magyarországon. Egy a lényeg, hogyha hallottad valami családtag vagy ismerős nevét, akkor holnap reggel köszönsd fel, és ennyi. Negrokán érkezik nálunk, az a Cadaver.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed órák óta nem sikerül elereztenem, mikor

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way
2: love. Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nincs megállás, nincs pihenés, nincs lazálás. Egy olyan dal érkezik nálunk, ami szó szerint megrengette nagyon sokáig az emberek, na meg a szórakozó helyek ablakait. Hogy miről van szó? Hát persze, hogy a House of Glass és Giorgio Giordano közeséről, ez a Disco Down.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a zseni, aki megtalálta azt a piaci részt, hogy nem csak a dalokból, hanem a csengő hangokból is meg lehet gazdagodni. Azután Akon csak úgy csinál dalt, hogy legalább 4-5 részt ki lehetett vágni ilyen 20 másodperces etapokra, és azt külön-külön lehetett értékesíteni. Így született meg annó a Locked Up is, ami most indul itt a Best FM-en.

Ezt a FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon sok ember úgy van vele, hogy én soha nem fogok magamnak párt találni, és hogy valahogy nem működnek nálam a párkapcsolatok. Valahogy Jennifer Lopez is így van. Na de nem olyan a folytatásban, hanem Latricia McNeil, aki a Someone Loves You Honey című dallal azoknak üzent, akik állandóan bajban vannak a párkapcsolatokkal. Higgyétek el, hogy van egy ember a világon, aki titeket nagyon szeretni fog. És pont, ennyi. Indítom is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az a helyzet, hogy indul a szombati nap utolsó órája, nem sokára már vasárnap van. Ennek van, aki örül, van, aki nem. Én például el vagyok vele. Egy viszont biztos, hogy Jolanda Bikul kezdi ezt az órát, ez a Venus Peak Americano.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő várható a holnapi nap folyamán. Na kérem, 23 fokra ébredünk, 32 lesz napközben, azt szerintem teljesen jó, viszont tessék nagyon vigyázni, hiszen közepesen felhős lesz az égbolt, és egy elég erős hidegfront érkezik, ami mondjuk záporokat, zivatarokat is hozhat, de azért ez ne szegje kedveteket, azért menjetek pihenni a partra, mert 32 fok, azért mégiscsak 32 fok, és ennyi. Nálunk pedig Madonna jön a folytatásban, ez a Vogue.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön egy ékes példája annak, hogy mennyire, de mennyire működött anno ez az emo korszak, így a 2000-es évek közepe tájékán, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, egyre és egyre csak jelentek meg az ilyen előadók, és ilyen volt például a The Rasmus is, tőlük pedig érkezik most az In the Shadows.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ami a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary néven megtalálható. Na, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne mindenféleképpen lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, a folytatásban pedig érkezik nagyon komoly két csaj, kérem szépen Eve és Gwen Stefani, tőlük pedig a Let Me Blow Your Mind.

0: a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Mondd, hogy lehet, hogy lesz bűn egy szerelem.

Most egy csodás éjszakát, jó pihenést vagy éppen jó szórakozást, teljesen mindegy, na meg vasárnapra egy csodás napot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, holnap is ez leszek, viszont addig ciao ciao és persze ciao.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other. Flawless.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: We're going to celebrate. We're going to celebrate. Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Big Rock.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.